0: igazi megdicsőlés, méghozzá egy Goyai Pietro Mascagni L'Apoteosi della Cigogna című művét játszotta a Torinoi Teatro Reggio Filarmonica 900 zenekara, a Fiori del Brabante című baletthez készült ez az alkotás. Pontosan 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat július 15-én. Ma van Szent Bonaventúra ünnepe, aki ferences szerzetes rendfőnök, hittudós volt. Ma tartja a katolikus egyház az ő ünnepét. Az első vasút is Magyarországon ekkor nyílt meg 180 évvel ezelőtt, július 15-én 1846-ban Pest és Vác között. Melles Károly Liszterenzdíjas karmester pontosan 100 évvel ezelőtt született, és ahogy több ajánlóban is hallhatták már, ma ünnepli születésnapját Medvecki Ádám Kossuth és Liszdíjas karmester, érdemes művész, prima primissima díjas, a Magyar Állami Operaház mesterművésze, őt Isten éltesse. Ahogy Frankó Tündét is, Liszterenzdíjas operaénekest, érdemes művészt, neki is ma van a születésnapja. És Isten éltesse Devics Mártont is, a Bartók Rádió hallgatóit ismerhetik az ő nevét. Rembrandt, holland festő és rézkarcoló is a mai napon született, a 17. századi holland festészet egyik legjelentősebb alakja volt, neki is kerek évfordulója van, 420 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Leidenben. És akkor nézzük azt, hogy ki az, aki a mai napon hunyt el. Giulio Gaetano Pugnani zeneszerző, 1798-ban Torinóban, illetve Karl Czerny, aki ugye leginkább a zongora etüdjeiről maradt fenn, az ő neve, de ő volt a tanára Liszt Ferencnek is, hát elég jó technikát tanított neki, ő is Bécsben halt meg, illetve ő Bécsben halt meg július 15-én 1857-ben. Mielőtt folytatjuk a zenehallgatást, még Lars Hannibal születésnapját szeretném említeni, aki 75 éves lett ma. Most Franz Schubert H-dur szonátájából hallgatjuk a negyedik tételt, előadja Schiff András zongorán.

Franz Schubert H-dur szonátájából a negyedik tételt játszotta Schiff András zongorán. Most következzen Johann Sebastian Bach 1041-es BWV számú Ámol koncertójából az első tétel, ezúttal nem hegedűn, hanem mandolinon, ugyanis ez a koncertó eredetileg hegedű versenyként ismert, a szólam azonban mandolinon egészen más fényt kap, pengetett, áttetsző, gyorsan elillanó hangokat. Avi Avital játszik mandolinon a Potsdami Kamarazenekarral, vezényel Ofira Zakai.